0: Dalai közelebb hozták önökhöz a dalmát zenei világhangulatát és a horvát könnyűzene egyik legsikeresebb együttesének életművét. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. A viszont hallásra a Nemzetiségek zenéje következő adásában.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 12-e vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A Deszki szertemplom harangját hallották. Deszk Magyarország déli részén, Szeged városától 15 kilométerre, a földrajzi Bánát legészakibb részén,
1: a magyar-román-szerb hármas határ közelében fekszik.
0: Első ízben egy 1330-ból származó oklevél említi, mint 101 háza települést, amely a mai Deszk közigazgatási területén volt, és Staratorina néven ma is Deszk egy határrészén található. A község alapításának és a szerbek letelepedésének pontos ideje nem ismeretes. Az viszont biztos, hogy a falu a 15. században már Brankovics György spáhi birtoka volt. A település a történelmi események során többször elpusztult és újjáépült. A szerbeknél a vallás domináló szerepet játszott, és ezért volt számukra nagyon fontos a görögkeleti templom létesítése. Először fa templomot építettek, egy marosparti kis dombra, amely köré temetkeztek is. A templom többször leégett, ezért a sok javítás és újjáépítés után a gazdaságilag megerősödett szerbség új templomot épített. A templom végleges formáját 1863-ban nyerte el. A Jézus színeváltozásának szentelt szerb templom előbb az aradi, majd a temesvári püspökséghez tartozott. 1920 óta pedig a budai szerb ortodox püspökség temploma. A templom egyhajós, nyugati középtornyos épület. Barokkos vonalvezetési oromzat takarja el a nyeregtetős és irányítja a tekintetet a középen álló toronyra. A kis övpárkány felett fejezet nélküli pilaszterekkel keresztezett fali tükörben félköríves záródású harangablak helyezkedik el. Az óranyílásos főpárkány fölött hat elemes, két hagymatagozatos barokk, fakeresztes toronysisak helyezkedik el, amelyet a gömbön álló nagy aranyozott kereszt koronáz. A korabeli átlagos templomokhoz képest a deszki templomot harmonikus egységet alkotó, igen gazdag formálás jellemzi. A templom gazdag architektúrájával a délalföld jelentős építészeti emléke.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Szőke Nikoletta, a magyar jazz élet egyik legismertebb énekesnője, aki cigányzenei gyökereit és a klasszikus jazz hagyományát ötvözve épített nemzetközileg is elismert pályát. Szőke Nikoletta Zalaegerszegen született, cigányzenész családban. Édesapja cimbalom művész, így a muzsika már gyermekkorában meghatározó szerepet kapott az életében, bár eredetileg nem zenei pályára készült, tanulmányai mellett egyre inkább az éneklés felé fordult, végül pedig a jazz mellett kötelezte el magát. Pályája kezdetén klasszikus énektechnikát tanult, miközben már rendszeresen koncertezett. Ez a kettős felkészülés, a technikai tudás és a színpadi gyakorlat hamar meghozta az eredményét. Rövid idő alatt a hazai jazz élet egyik figyelemre méltó fiatal előadója lett, majd nemzetközi szinten is felfigyeltek tehetségére. Karrierjének egyik meghatározó állomása volt, amikor megnyerte a Montreux Jazz Festival rangos énekversenyét, ahol nem csak a szakmai zsűri első díját, hanem a közönség elismerését is kiérdemelte. Ez az eredmény új távlatokat nyitott számára, és a nemzetközi jazz világ figyelmét is Magyarországra irányította. Nem sokkal később első magyar énekesként kapott meghívást a Nemzetközi Jazz Oktatási Szövetség New Yorki konferenciájára, ahol olyan legendás helyszíneken lépett fel, mint a Dizzy's Club. Ezek a szereplések tovább erősítették nemzetközi ismertségét, és lehetőséget teremtettek arra, hogy a világ élvonalbeli jazz muzsikusaival dolgozzon együtt. Szőke Nikoletta előadásmódját a természetesség, a kifinomult zenei ízlés és az érzelmek hiteles közvetítése jellemzi. Repertoáriában az amerikai jazz aranykorának örökzöldjei mellett brazil dallamok, magyar nyelvű feldolgozások és saját szerzemények is helyet kapnak. Hangjának tisztasága és eleganciája miatt sokan Ella Fitzgerald vagy Sarah Vaughan hagyományának kortárs folytatójaként emlegetik, miközben előadásai mindig megőrzik saját egyéniségét. Különösen jól példázza ezt a Munglo

világ, amely a cigány zenész családok hagyományából táplálkozik. Ez a háttér különleges szint ad interpretációinak, legyen szó jazz standardekről vagy lírai balladákról. Szőke Nikoletta ma már a magyar jazz meghatározó személyiségei közé tartozik. Koncertjein és felvételein azt bizonyítja, hogy a hagyomány, a magas szintű zenei felkészültség és a személyes kifejezésmód egymást erősítve teremthet időtálló értékeket.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban Szőke Nikoletta felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Nyár hó vagy áldás havában, azaz júliusban már második alkalommal jelentkezünk. Izabella és Dalma napján ajánlom is műsorunk témáit. A hazai szlovákság történetét, nyelvét és kulturális örökségét vizsgálták. Két Sopronyban végeztek terepmunkát a kutatók. 18 éve dolgoznak együtt. Idén is megszervezték Budapesten a magyar és szerb alkotók Krúg 360 művésztelepét. A nyári szünet előtti legnagyobb rendezvényt tartották a mohácsi sokacok. Hagyományos eszközökkel elevenítették fel a dunai mosást. Kétegyházi, eleki és mékeréki táncokat tanultak a gyerekek az országos román hagyományőrző és néptánc táborban. Pilisvörösvár legfiatalabb zenekara is fellépett a Hello Verisvár rendezvényen. A Minisramli tagjai meghódították a közönséget. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában. Tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a bemondó Bencsik János. Rangos szerb kitüntetésben részesült kollégánk Mándić Predrag. Az idei Dragiša Kašiković díj újságírói elismerését veheti át a szerb nyelv, kultúra és közösségi örökség megőrzésért végzett több évtizedes újságírói és közéleti munkájának elismeréseként. Mándić Predrag szerkeszti és vezeti a szerb nyelvű rádióműsort, emellett a Bárányszke Szveszke című kiadvány szerkesztője. Munkásságával hozzájárult ahhoz is, hogy Pécs a Szerb Kulturális Napok rendezvénysorozat révén nemzetközi kulturális elismerést vívjon ki. A díj a szerb médiavilág egyik legrangosabb kitüntetése, amelyet szeptemberben ünnepélyes keretek között adnak át Belgrádban.
1: Külhoni szlovákok emléknapja alkalmából rangos kitüntetéseket adtak át Pozsonyban. Hazánkból a Külhoni szlovákok hivatala plakettjét dr. Király Katalin etnológus vehette át, aki hosszú évtizedek óta a magyarországi szlovákok kulturális örökségének kutatásában és megőrzésében végzett, kiemelkedő munkájáért kapta az elismerést. Egyedné Baránek Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke, évtizedek óta áll a szervezet élén, és jelentős folklór, valamint kulturális rendezvényeket szervez. Ő a Stefan Boleslav Roman emlékérmet vehette át.
0: A budai szerb egyházmegye szervezésében Morohalmon tegnap megkezdődött a 34. szerb hittantábor, amelynek fő témája idén Szent Száva, az önálló szerb ortodox egyház megalapítója, az első szerb érsek, író, fordító és a szerb iskolák védőszentjének élete és munkássága. A tábor munkájában, amely július 18-áig tart, idén is 45 gyermek vesz részt, akik ma ellátogatnak a Grábóci monostori búcsúra.
1: A méhkerék hagyományaiért és kultúrájáért egyesület szervezésében néptánctábort szerveznek 7 és 11 éves korú gyermekek számára méhkeréken július 13-a és 17-e között. A tábor lehetőséget kínál arra, hogy a gyerekek interaktív módon fedezzék fel a népi hagyományokat és a néptánc első lépéseit. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a fiatalokat a népi kultúra értékeihez, és hozzájáruljanak a helyi hagyományok megőrzéséhez és átadásához az új generációnak.
0: A nyár végéig látogatható Csorba Károly kettős fotókiállítása a budapesti Magyarországi Németek Háza Heinek Ottó termében. A tükör által homályosan, valamint az örökségünk, fotók és viseletek a Kalóznói Lux család gyűjteményéből című tárlatok a múlt értékeit mutatják be. A kiállításon Kalaznó öröksége mellett egy táncos témájú képanyag is megtekinthető.
1: Augusztus 21-éig látható a Budapest

0: Megjelenítette a román és magyar művészek alkotásait. A tárlat augusztus 21-ig látható.
1: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Békés megyei Kétsopronyban rendezték meg júniusban a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének 39. nemzetközi interdisziplináris kutatótáborát, ahol több különböző tudományág módszereit összekapcsolva vizsgálták a falu gazdag történelmi és kulturális örökségét. A résztvevők nem csak adatokat és történeteket gyűjtöttek, hanem személyes kapcsolatot is kialakítottak a helyiekkel. A terepmunka során a hagyományok, a szlovák örökség és a település identitása egyaránt fontos szerepet kapott. A falu inspiráló környezetet teremtett a történészek, néprajzkutatók és más szakemberek számára. A tábor záró napján Dózsa Zenta először a helyi szlovák önkormányzat elnökével, Tóth Erikával találkozott.
1: Hogyan készültek a helybeliekkel a kutatásra? Mit kellett előre megszervezniük? Miben tudtok segíteni?
2: Annyiban tudtunk segíteni, hogy összegyűjtöttük az informátorokat. Én jómagam ellátogattam a Horánka szlovák hagyományőrző népdalkörnek az egyik próbájára, és ismertettem számukra, hogy mi is lesz ez, és a tagokat kértem föl, hogy ők vállalják föl az informátorok szerepét, illetve ötleteltünk az egyesület tagjaival is, illetve polgármester úrral is, hogy kik lehetnek azok a faluban, akik informátorként szolgálhatnak, tehát tudnak mesélni az itt élő szlovákságról, a hagyományokról, a régi dolgokról. Találtunk is még a mesterségek témakörében még helyi mestereket, illetve ugye a polgármesteri hivatal biztosította itt a munkahelységet a kutatók számára. A listát, amit összeállítottunk, azon 19 fő volt.
1: A kétsopronyi interdisziplináris kutatótábor egyik napját Szabó Orsolya, a Magyarországi Szlovákok Országos Önkormányzatának kabinetvezetője is a helyszínen töltötte.
3: Én a polgármester úrral készítettem egy interjút, aki 30 éve polgármester, és egyébként az iskolában is tanít, úgyhogy az iskoláról is

0: kérdeztem a falunak a múltjáról és a jelenéről, az itteni szlovákságról, a hivatalos adatokról, ami szerint olyan 12% körül van a szlovák lakosság aránya, a polgármester úr szerint ez körülbelül olyan 30%, és hogy ez a szlovák identitás az igazából nem csak a civil szervezetekben és az önkormányzatban jelenik meg, hanem a falu mindennapjaiban a disznóvágástól a hímzőszakkoron át a Horenka egyesületig, és hogy vannak fiatalok, akik ugyan elmentek akár Genfbe, akár Bostonba, de hogy mondjuk a falu augusztus 20-án falunapot tart, és akkor mindig hazajönnek, és akkor ez a szlovák identitásuk ez egy kicsit előtérbe kerül, és újraélik. És hogy van webkamera, amit sokan néznek, akár Svájcból is, és telefonálnak, ha elromlik, hogy nem látják, hogy mi történik a templom előtt. Ez volt, amit így kérdeztem, hogy ez az identitás, ez a szlovákság, ez hogyan mutatkozik meg a mai nap, vagy a jelenben.
1: A kétcsopronyi interdisziplináris tábor résztvevői között volt Gergő Marcell egyetemista is, akit Ásztrapce Citera zenekar vezetőjeként is ismerünk.
2: Több informátornál is voltam, az én témám a folklór. Ugye hát ez egy nagy téma a folklór, hiszen ide az éneken, a táncon is a zenén, zenével kapcsolatos dolgok minden bele tartozik, legyen az lakodalom, esküvő, stb. És arra voltam kíváncsi, hogy mit énekeltek, mikor énekeltek, ki énekelt, ki volt a zenész, ki játszott, mit játszott és mi játszott, és sikerült több dolgot is összeszedjek, ami hasznos lehet ennek a tanulmánynak a megírásában. Azt vettem észre a terepmunka során, hogy az informátorok már nem emlékeznek ezekre a régi dalokra. Egy-két informátor volt, aki régebbi dalt tudott elénekelni, vagy egy-két sort belőle, vagy csak
1: inkább felismerni,
2: címét,
1: amikor te énekeltél, meg a harmonikán játszottál.
2: Igen, volt ilyen is, hogy terepmunka során rájöttem arra, hogy ezek az informátorok már nem ismerik ezeket a régi dalokat, de volt egy-két informátor, akinek utána beugrott, mikor én megemlítettem nekik egy-két címet, vagy egy-két dalt, akkor eszükbe jutott, hogy jó, hát ezt is ismerem, de sajnos már ők ezeket nem énekelték, hiszen más fajta könyvekből vagy gyűjteményekből énekelnek még a mai napig.
3: Alapvetően arra vagyok kíváncsi, hogy itt még mennyire élnek a Kétsopronyhoz kötődő lokális értékek.
1: Ostrolucki Anett a Magyarországi Szlovákok Országos Önkormányzatának ifjúsági referense.
3: És már az emberek mennyire kötődnek inkább ezekhez az értékekhez, vagy pedig mennyire nyertek teret a globális Szlovákiából, vagy akár a közösségi médiának köszönhetően származó értékek, és hogy ezek generációsan hogyan rétegződnek az emberek között. Szóval, hogy kiknek az identitását, mihez kötik a szlovák identitásukat, milyen értékekhez.
1: És itt lehet észrevenni valami különbségek, például a kisebb település, nagyobb település, meg a város közt?
3: Egyértelműen a Én azt gondolom, hogy a globalizáció központja az egyértelműen a nagyváros, ezért nyilván ez a terep egy kicsit kihívás is ilyen szempontból. Korábbi kutatásaim során inkább azt vizsgáltam, hogy a kisebb településről nagyvárosba költözött szlovákoknak hogyan alakult át a lokális, globális dihotómia alapján az identitásuk. Itt nyilván arra vagyok kíváncsi, hogy azok, akik egész életüket kisvárosban töltötték, ők hogyan éreznek ezzel kapcsolatban. Én nem véletlen választottam ezt a témát annó. A családom szlovák, a nagymamám sokat beszélt, nem szlovákul, de a szüleim már nem. Iskolában tanultam újra a szlovák nyelvet, fogjuk rá, és gyakorlatilag sokszor foglalkoztatott az a kérdés, hogy nekem már nem feltétlen a családi hagyományok, hanem az iskolában szerzett tapasztalatok, a táborok jelentették sokszor ezeket a kapaszkodókat, illetve a szlovákiai rokonokkal való kapcsolattartás, és ez indított el ezen a témán, hogy akkor megvizsgáljam ezeket a kintről jövő globális értékeket, amik már nem feltétlenül a család intézményére szűkülnek.
1: Marika néni, Laurinyec Pálné született Ancsin, mint a mai napig Tanyán él. Időn tölti be a 80. életévét, de el sem tudja képzelni, hogy elhagyja a gazdaságát, gyökerei mélyen ehhez a vidékhez kötik.
4: Azt kérdezték, hogy régen mi volt, mivel foglalkoztunk, ugye jártunk-e templomba, és hogy valamikor énekeltünk-e, ugye az itt Kétsopronyon csak Lagziba, és amióta járok a Horenkába, azóta létezik folklor együttes, és addig nem. És amikor én általános iskolába jártam, azt bemondtam, én benne voltam a kórusba, meg amikor már olyan 16 éves voltam, akkor népi táncot táncoltunk, mert volt egy szlovák tanár, Kuke Jánosné, ő tanított minket népi táncra, és Kuke János a férje, ő meg szlovákul tanított, de az úgy tanított a nagyokat, hogy nem kellett nekik tanulni, hanem vigyen darát a malomba, valamikor ilyen tanítás is volt, ez most más világ.
1: De azért az elején elmesélte nekem, hogy mikor ment az első osztályba, akkor egy szót magyarul se tudta, nem csak tudtam. Szlovákul.
4: Igen, nem tudtam, egyáltalán nem tudtam magyarul, és még hozzáteszem, hogy a szomszéd, mi úgy tudtuk, hogy ugye Gregus, és amikor olvasták a nevét, mondják, hogy Szász Veronika, és én meg csak mondom neki tóltul, hogy téged nem úgy hívnak. Azt mondta, hogy de így hívnak magyarul. És aztán volt egy gyerek közülünk, aki tudott magyarul, és akkor ő magyarul is, meg tótul, ő fordított nekünk.
1: Hányan voltak az osztályban, akik beszéltek szlovákul?
4: Na, úgy kell elképzelni, hogy 28-ból egy tudott magyarul, és mi a többiek mind csak tótul. Úgyhogy volt mit aprítani a tanárnak.

0: Magyarországi és szerbiai alkotók közreműködésével a KRUG, azaz Kör Művészeti Egyesület szervezésében idén is volt Budapesten művésztelep KRUG 360 címmel. Mándi Predrág kollégánk is meglátogatta az alkotókat, és ott elsőként Gyurics Milánt, a KRUG Egyesület elnökét, a főszervezőt szólaltatta meg.
1: A kollégáink közötti kapcsolatépítés, egy hálózatépítés az mindenféleképpen egy alapötlet volt az első művésztelep szervezésekor. A szerb-magyar-magyar-szerb kapcsolatok, művészeti téren lévő kapcsolatok ápolása és fejlesztése természetesen ugyancsak alapötlet volt, és ez úgy látom, hogy sikerült is. A 18 év alatt sikerült több szerb és magyar művészt is egymással kapcsolatba hozni, így magyarországi művészek, magyar művészek voltak jelentős szerbiai művésztelepeken, ami ugyancsak ennek a munkának köszönhető, de beszélhetünk ezekről a nagy eredményekről. Szerintem ennek az egész történetnek a legjobb része az, amikor itt vagyunk és alkotunk, és ez jó érzés. Természetesen a szervezői munkának az is része, hogy jó csapatot kell összeállítani. Nem elég a portfólió alapján dönteni arról, hogy valakit meghívunk, hanem ajánlások nagyon fontosak. Ez a 18 év alatt kiépített hálózatnak köszönhetően egyre egyszerűbb, és lényeg, hogy az emberek, akik itt vannak, akik együttműködnek, tényleg tudjanak együtt dolgozni, és jól érezzék magukat. Aztán a többi eredmény az jön magától, én úgy gondolom.
2: Kujundzsics Snezen a Szabadkáról, Szerbiából érkezett a KRUG művészkolóniába. Ön elmúlt évben is volt. Hogyan zajlik itt a táborban a munka?
3: Ebben az évben is nagyon jó a társaság, szépen dolgozunk, megismerkedtünk az új kollégákkal, úgyhogy azt hiszem, hogy ebben az évben is nagyon érdekes lesz ez a művésztelep. Ebben az évben egy kis ilyen, próbálkozok új technikába, ilyen kevert anyagokkal, ugyanis olaj lesz a vászonon, de valami újat fogok csinálni, és azt hiszem, hogy sikerülni fog.
2: Személyeket fest meg, tárgyal.
3: Kombinálva a személyeket is, tárgyakat is, mindig a fejemből jön ez a...
2: Ihlet?
3: Igen, úgyhogy sohasem van téma, hanem ahogy én érzem, úgy teszem, úgy csinálom.
2: Maga Budapest, mint város, főváros, milyen ihletet ad magának, illetve hát tulajdonképpen a KRUG Művészeti Egyesület központja éppen a budapesti szerb ortodox templom mellett található, lehet, hogy a templom is ad egyfajta ihletet?
3: Hát mindig, szóval Budapest nagyon szép város, mindig elégedettek vagyunk, úgyhogy jó érzünk magunkat. Itten. Az emberek is nagyon jók velünk, szóval a templom is minden rendben van, szóval jó a társaság, barátságos.
2: A KRUG Egyesület művészeti kolóniáján egy nagyon érdekes festménnyel is találkozhattunk, Andorka a Szent Miklós mászókájával. A mű alkotója Vég Lajos. Hát hogyan is készült ez az érdekes festmény, amely a KRUG galériája falát ékesíti?
4: A kisfiam állandóan mindenre fölmászott, abban a korban volt, és főként rajtam mászott, és ebből lett egy sorozat is az apamászókák, és hát itt kellett valami egyházi töltést adni, és Szent Miklós egy szerethető szent, és a gyerekeknek is egy élmény. Úgyhogy így alakult, és akkor a játékosság, kis fakard, labda, és maga Szent Miklós is megjelenik, mint mászóka.
2: Igen, és egyfajta kapocs, akár a szerbek, akár a magyarok életében is, mint ahogy a KRUG Egyesületnek a kolóniája is, hiszen magyar és szerb művészeket igyekszik egyesíteni, és ennek a barátságnak a jegyében is zajlik ez a kolónia.
4: Igen, mi körülbelül 10 éve járunk a Milánékhoz, ebbe a körbe, ugye a KRUG-ba. Nekünk már ez egy ilyen hagyomány, és meghívtak minket Szicsevóba, a Nagyesda Petrovics művésztelepre, az egy fantasztikus élmény volt. Hát a Dél-Szerbia az egy egészen más kultúrkör, úgyhogy ott a hegyek között így egy ilyen önálló kis szubkultúra van. De voltunk Zentán is, és az is nagyon tetszett, ott is nagyon kedvesek voltak velünk.
2: Idén is van művésztelep, és úgy látom, hogy éppen most folynak az előkészületei. Idén milyen festményt szeretne megfesteni?
4: Még így nem tudom pontosan. Azt tudom, hogy a technológiai menete az egy felgyűrt papír alap lesz, amit faragasztóval rögzítek a vásznon, és utána olajjal folytatom, és szerintem az így közbe fog kialakulni. Nincsenek ilyen prekoncepcióim, tehát amit így belelátok ebbe a történetbe, az lesz.
2: Az ihlet akkor egy kicsit később fog megérkezni?
4: Igen, igen, mert alapvetően én most a homokanimációkkal foglalkozom, és abban gondolkodom, és viszonylag ritkábban festek, ezért is örültem most, hogy jaj, végre festhetek egyet, úgyhogy én még csak így most fogom, még tegnap előtt még előadásom volt, tehát én most érkezem meg fejben is az ihlet környékére, tehát egy-két óra múlva már biztos jobban el tudom mondani, hogy mit fogok festeni, és tényleg Milánék megteremtik azt a légkört, amiben jó dolgozni. Én különösen szeretem a szerb templom kertet, és most is azért, ha itt befejeztem az előkészületeket, akkor oda át fogok szivárogni így ma délután, vagy holnap reggel legkésőbb. Úgyhogy én így ezt várom, meg hát sok beszélgetés, stb. Ezt inkább megélni jó. Igazából, ha el tudnám mondani, vagy le tudnám írni, akkor nem festenék. Tehát ezért inkább megfestem ezeket az érzéseket.
2: Itt a művésztelepen belül színvonalas művek készülnek, és biztos vagyok benne, hogy nagy érdeklődés mutatkozik a nagy érdemű közönség részéről is. Elképzelhetőnek tartja, hogy valamikor a közeljövőben kiállítsák ezeket a most is készült műveket, vagy pedig az elmúlt 18 év alatt elkészült különleges alkotásokat.
1: Itt a galériában van egy állandó kiállítás, ami egy válogatás a 18 év munkái közül. Tényleg minőségi képek készültek, nagyon jó munkák készültek itt a 18 év alatt. Ez köszönhető annak is, hogy tényleg jó művészeket hívtunk meg, és hogy jól érezték itt magukat. Szerintem az alkotás öröme azért meghozta az eredményét. Ez állandó jelleggel, némi változtatással, pici változtatásokkal mindig fent van ez a kiállítás. Természetesen, ha van időszaki kiállításunk, akkor levesszük a munkákat, aztán megint visszatesszük. Amit idén terveztünk, az, hogy a mostani nyári munkának az eredményét ősszel fogjuk bemutatni, és remélhetőleg közösen egy másik nagyon jelentős rendezvénnyel, ami nem a mi szervezésünkben van, de ugyanabban az időszakban történik, amikor a mi művésztelepünk már most évekre visszamenőleg, és néhány éve itt a templomkertben történik egy nagyon szép ikonfestő műhely, aminek az eredményét, a munkáit ugyancsak többször kiállítottunk itt a galériában nálunk, és úgy gondolom, hogy miért ne állítanánk most idén együtt, hiszen a munka után esténként együtt szoktunk itt beszélgetni, és biztos, hogy hatással van mindenkire az, hogy itt egymás mellett dolgozunk. Ez egy jó dolog.

0: is dobré.
1: Hagyományosan július első hétvégéjén rendezik meg Mohácson az úgynevezett dunai mosást, amelyre évről évre egyre többen kíváncsiak. A Mohácsi Sokacok olvasókörének tagjai hagyományos eszközök segítségével nehéz évszázados asszonyi munkát elevenítenek fel a folyó partján. Ezt követően pedig folklórműsor és gasztronómiai kavalkát teszi teljessé a napot. A múlt hétvégén Füri Tamás kollégánk is ellátogatott a rendezvényre, és ott Bubreg Istvánnal, a Mohácsi Sokacok olvasókörének elnökével, valamint Jankovics Beátával, a Sokackör gyermek- és ifjúsági tánccsoportjának vezetőjével beszélgetett, nem csak a különleges programról.
2: Valamikor az őseink nagyon nehezen mosták ki azokat a szép fehér ruhákat, amiket hordtak annak idején. Ezt a nehéz munkafolyamatot elevenítettük fel, és mutattuk be a mosás hagyományát a Dunapartján. Mosópaddal, mosófával, házi szappannal végezték. Annyit kell tudni, hogy régen kettő nagy mosás volt, volt egy tavasszal, és volt egy késő ősszel. A betakarítások után akkor mentek le az asszonyok a Dunára, vitték le a szennyest, és nagy mosást végeztek. Na ezt próbáltuk most, ezt a nagyon-nagyon nehéz munkát feleleveníteni, nyilván bemutatjuk csak, nem fáradnak el annyira a mi lányaink, mint régen elfáradtak, és erre egy kulturális kavalkádot tudtunk rászervezni, ahol helyi, illetve meghívott táncsoportok előadást tartanak, és bemutatják táncaikat, hagyományaikat. Az idei év, ugye a 17. alkalom már kegyes volt hozzánk az időjárás, nem kaptunk még esőt, mert majdnem minden évben kaptunk egy záport. Úgy gondolom, hogy idén voltak talán a legtöbb. Többen. Nagyon jó érzés volt látni a színpadról is, hogy mennyi ember kíváncsi erre a rendezvényre.
3: Akik részt vettek a dunai mosásban, különböző generációkat véltem felfedezni, fiatalokat, gyerekeket. Tehát úgy néz ki, hogy sikerült önöknek az, ami nagyon sok kultúrcsoportnak is a célja, átadni a következő generációknak mindazt, amit az őseinktől örököltünk.
2: Nyilván is célunk is az, hogy tanítsuk is őket. Volt most egy népművészeti tábor az olvasókör szervezésében. Az egyik nap az volt a délutáni program, hogy lehoztuk a mosópadokat, a mosófát, és megmutattuk a 10-12 éves gyermekeknek, hogy ez régen, hogy milyen munka volt ez, és nyilván el is mondtuk, be is mutattuk, ki is tudták próbálni. Bízom benne, hogy azért egy páran fogékonyak lesznek rá, és megragadják majd az alkalmat, és amikor megnőnek, már 10 évesek lesznek, akkor beállnak majd a sorba, és eljönnek mosni egy picit megmutatni, hogy milyen volt ez a régi hagyomány, és megpróbálták, bízom benne, hogy jövőre lehet, hogy majd beállnak a sorba, és mosóruhába jönnek, és mosnak majd.
3: Pavkovics Gábor, Mohács város polgármestere, gyakran szokta mondani, hogy Mohács a nemzetiségek fővárosa. Egy nagyon élettel teli közösségről beszélhetünk, ugyanis majdnem minden hétvégén történik valami itt Mohácson, és ebből oroszlán részét kiveszi a Mohácsi Sokacok olvasóköre is.
2: Igen, hála Istennek itt a nemzetiségek egymás mellett élése az nagyon kiváló és példamutató, mert úgy gondolom, hogy bár melyik rendezvény nagyon populáris és látogatott, lehet az a sokacoké, lehet az a németeké, lehet az a szerbeké, a magyaroké, a romáké, és tényleg minden hétvégén történik valami. Nyilván most ennek a rendezvénynek a mai nap éjszakáján vége van, a jövő héten már aratónap van a Mohácsi Polgárok Olvasóköre szervezésében, utána a német önkormányzat szervezésében a halászléfőző, utána ismét Mohácsi Sokackör, Babfőző Fesztivál, utána a városi rendezvény, a Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Folyamatosan történnek a dolgok, mindegy, hogy melyik nemzetiség szervezi, úgy gondolom, hogy a Mohács ebben példamutató.
3: Nagyon jó volt látni azt, hogy mennyi pici, apró táncos volt a színpadon, és ez köszönhető annak, hogy Jankovics Beáta már több mint 20 éve foglalkozik ezekkel a gyerekekkel.
4: Több mint 20 éve kezdtem el foglalkozni, már akkor 3 éves kortól gyermekekkel, azóta már egy generáció ki is repült, de hála Istennek van folyamatosan utánpótlás, úgyhogy per pillanat 4 korosztályban dolgozom, az óvodásokat különvéve a 3-4 évesek, és a kicsit nagyobb óvodások, majd a kisiskolások, és végül az ifjúsági csoport. A legfiatalabbak azok most a 3 évesek, csetlőbotlók, de én azt gondolom, hogy a szülők és leginkább az én örömömre nagyon ügyesen előadták azt, amit az egész tanévben gyakoroltunk.
3: Óriási energiákat kell mozgósítani, nagyon sokat kell dolgozni, odafigyelni ezekre a picikre. Van-e segítség.
4: Igen, a saját nővérem ettől a tanévtől segít a nagyon kicsiknél, ugye ott egy személlyel nem lehet csodát csinálni, ott kell segíteni a kört kihúzni, ne adja Isten, folyik a nózia, kikísérni a mosdóba, szóval ott van mit tenni, és még a legjobb barátnőmet tudom mondani, aki mindig ott segít, ahol éppen szükség van. Ha egy ruhát kell felvarni, egy gyermeket megvigasztalni, bármi, mert ugye 70 gyereknél nem tudok mindenhol ott lenni egyszerre.
3: A Dunai Mosáshoz egy olyan rendezvény, amely valójában lezár egy időszakot, és következik a nyári szünet. Ezt csak azért mondom, mert nemrégiben lezárult egy tánctábor, ott is nagyon sok gyermek volt, az se lehetett könnyű.
4: 30 gyerekkel táboroztunk ezen a héten. Népművészeti tábor volt, tehát itt a gyerekek kipróbáltak sok mindent, ami a horvát sokat kultúrát illeti. Mohácson nem lehet elmenni a busójárás hagyománya mellett. Egyébként pont a tegnapi nap a Sokackör elnökének a segítségével lejöttünk a gyerekekkel a Dunára mosni. Ugyan nem népviseletbe, de kipróbálták, hogy amikor még nem volt mosógép, akkor ez hogy történt Mohácson.
3: Tetszett a gyerekeknek?
4: Igen, nagyon élvezték a jó hűvös víz, és ez az élmény, amit még talán sose láttak, sose próbáltak.
3: Mikor kezdődik újra a munka?
4: Hivatalosan nálam a tanév vége, azonban lesznek még fellépéseink a nyár folyamán. Pécsre megyünk augusztus hónapban, de jövő héten itt Mohácson a Magyar Olvasókör rendezvény az aratónapon is fel fogunk lépni, mert minden nemzetiség itt várja és elvárja a többi nemzetiséget, hogy műsort adjon, hogy szerepeljem, és hogyha még adódik felkérés, akkor megpróbálunk neki eleget tenni, de egyébként szeptemberben fog a rendes munka folytatódni.

0: Hetedik alkalommal rendezték meg július 6-a és 10-e között az országos román hagyományőrző és néptánctábort Gyulán, amelyben a magyarországi románok országos önkormányzata által fenntartott általános iskolákban tanuló diákok vettek részt. A tábor gála műsorral zárult. A hangsúly a néptáncon, a népdalokon volt. Elődeinktől kapott kulturális örökségünk továbbadása a következő nemzedéknek fontos kötelességünk, mondta Kozma György, az országos román önkormányzat elnöke, a tábor szervezője, akit Bauer Ádám kérdezett.
1: Ebbe a táborba a három különböző tájegység táncait oktatjuk. A kétegyházit, az elekit és a mékeréki táncokat. Én úgy gondolom, hogy ezek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a gyerekek testközelből élhessék és tanulhassák a román táncokat. Ezért is szervezünk több tábort, mert én úgy látom, hogy a gyerekek ezt igénylik. Egyrészt azért, hogy megismerjék, jobban megismerjék a román néphagyományokat, és igénylik azért is, hogy közösségben legyenek. Ez mind a két dolog nagyon előremutató és nagyon jó dolog is, melyre nem mondhattunk nemet, sőt, igenis felelősségünk nekünk megteremteni ehhez a lehetőségeket. Mindezt azért is, mert így a gyermekek románsághoz való kötődése, az identitásuk erősödése is itt úgymond realizálódni tud, illetve hozzá tudunk járulni, mi szervezünk ahhoz, hogy a gyermekek román identitása erősödjön, a románsághoz való tartozásuk, a román érzetük megerősödjön.

0: Tánc után muzsika, a sváb fúvószene ma is fontos része a magyarországi német közösségek életének, továbbadásában pedig egyre nagyobb szerepet kapnak a fiatalok. A Hello Verisvár rendezvényen Kozek Balázzsal, a vörösvári Minis Ramli zenekar vezetőjével és a csapat fiatal muzsikusaival beszélgetett Selmeci Márta kolléganőm.
1: Nagy dolog nekünk, hogy a Vörösvár legfiatalabb zenekarát meghívták erre a vörösvári zenész találkozóra, mint a legfiatalabb vörösvári zenekart, a Minis Ramli zenekart. Ez a zenekar a zeneiskolán belül működik, mint kamarazene, és itt, ha jól tudom, akkor Magyarországon az egyedül és az elsők vagyunk, aki zeneiskolán belül német nemzetiségi zenét oktathat, és tartunk is zeneórákat. Heti rendszerességgel másfél órát szoktunk próbálni, nagyon ügyesek a gyerekek, próbálnak, gyakorolnak, mindig van kedvenc számuk, amit előre meghallgatnak, és azt meg is próbáljuk tanulni. És ez egy külön motiváció már nekem is, hogy ők mit szeretnének, én akkor azt megírom nekik kottába, az ő nehézségi szintjükön, hogy minél előbb meg tudják tanulni, majd utána tovább fejlesztjük. Úgyhogy ha jól számolom, akkor 16-17 rövid kis nótát, polkákat, keringőket, csak kicsi részleteket tanultunk meg, és azokat fogjuk majd itt előadni. Ennek a zenekarnak ez a negyedik vagy az ötödik fellépése, és akkor mindjárt egy ilyen óriás színpadon és egy ilyen óriás rendezvényen a Hello Verisváron is várom, úgyhogy örül neki, hogy meghívtak minket.
2: A dalokat a közönség, aki sokszor jár bálokra, mert hallhattak, ez inkább kihívás, vagy lehetőség arra, hogy a közönség gyakorlatilag akkor együtt énekel, együtt táncol?
1: Hát ez egy nagy öröm, és remélem ma tapasztalni is fogják akkor a gyerekek, hogy amit eddig a négy fal között, a 16 szem között gyakoroltunk, akkor azt most kivisszük a közönség közé, és hogyha minden bizonnyal ez az óriás sátor is mutatja, hogy sokan lesznek, akkor valószínű visszajelzést fogunk kapni, hogy ezt a számot sokan ismerik, sokan táncolják. Mi még táncos rendezvényen nem szerepeltünk, úgyhogy várjuk a hatást, amit a gyerekek el fognak érni.
3: A Pilisvörösvári Hello Verisvár rendezvényen a vörösvári Minis Ramli zenekar fiatal tagjaival is beszélgettünk.
4: Suk Tamás vagyok. 4 éve trombitálok, és azért jöttem a zenekarba, mert kaptam egy meghívást, és felmerült az ötlet, hogy zenekarba jobb lenne, mint szólóba mindig, és eleinte gitáron szerettem volna elkezdeni zenélni, de mivel 2 év után még mindig nem volt ott hely, ezért jöttem át trombitára, amit eleinte csak azért választottam, mert apukám régen nagyon szeretett volna trombitálni, csak a szülei nem iratták be, de utána nagyon megtetszett már az első órától kezdve, és azóta játszok.
5: Én Szemenkén Mátyás László vagyok, dobon játszok, és úgy kerültem ide, hogy trombitáltam, és akkor szolfés alapvizsgát letettem, és eleinte trombitán játszottam, viszont idén jött egy új dobtanár, és dobon játszok.
2: A fiatal generációban nagyon sokan hallgatnak popot. Miért választottátok mégis a német zenét?
6: Nagyon szerettem valami zenekarba jönni, meg nekem tetszik ez a német zene.
7: Nagyon szeretek én is trombitálni, és szerettem volna zenekarba jönni.
8: És Spamberger Márton meg is 5 éve játszott tenorkürtön.
7: Apukám is trombitált.
4: A német zenét a nagymamámnak a húga mutatta nekem, és ő szokta játszani, amikor nála vagyok.
9: Nagyon érdekelt az, hogy többen játszunk. Szeretem a német zenét, meg a stílusát.
2: Miket fogtok ma játszani?
8: A Fliegerliedet, a Langkrumpolkát, Strózsákot.
2: Van egy olyan, ami úgy általában a közönség kedvence?
8: A Fliegerlied.
2: Hogyan fognak kinézni az elkövetkező hónapok? Tehát most jön a nyári szünet.
1: Szeptembertől ugyanígy folytatjuk, ugyanígy már vannak ötleteim, hogy miket fogunk megtanulni a következő tanévbe. Természetesen nehezítem a repertoárt, bővítjük is a repertoárt, de már nehezebbek is, hogy fejlődjenek. Eddig mindig úgy csináltam, hogy rövid kis dalokat vagy dalrészleteket leegyszerűsítettem, hogy tanuljanak közösen zenélni, vagy egyáltalán a hangszert kezelni. Ha így hagyom a repertoár nehézségi szintjét, akkor nem fognak fejlődni. Nekem nem az a célom, hogy minél jobb zenészek és minél érettebb felnőttek legyenek. És azért gondoltam, hogy akkor minden tanévben nehezítem a repertoárt, és talán többet is tanulunk meg minden évben, ahogy belejönnek a fiúk, és ahogy összeérnek, és ahogy a hangszerkezelésük bírja. Mennyiségben és minőségben is kell fejlődni. Egy magyarországi német zenekarnak nem is azt, hogy a bálig vagy egy esküvőig el kell jutni a repertoárral, de azért egy jó egy-másfél órás koncertet tudni kell, ma is egy 45 percet kell zenélnünk, úgyhogy azért az már kihívás.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júliusban a második nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a két Sopronyban rendezett szlovák kutatótáborról, a magyar és szerb alkotók Krúg 360 művésztelepéről, a Mohácsi Dunai Mosás Sokac rendezvényről, az országos román hagyományőrző és néptánctáborról, valamint a pilisvörösvári sváb fúvós zenei fesztiválról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Kis Monikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

Világítsd meg lelkemet. Hattinger Klebaskó Gábor, ruszin költő verse. Ó, világítsd meg lelkemet, te fény, aki ébredsz, egy világot árasztasz el. Legyek egyszerű, mint az a kavics, mely melegségében is épp oly kemény. Melegíts, ha jajgat is Jeremiás, mert jó volt unalmas könyvet olvasni, és hinni az ítélet kegyelmében. Élni a fényedben, az valami más. Nekem jó volt hazatérni New Yorkból, és szép volt látni az Alpok csúcsait, barangolni az erdős Kárpátokban, felét fohászkodni teli torokból. Fényedben talán megöregszem mégis, remegő kézzel írva emlékeim. Távol, hol csak a szél s az erdő ismer, fényed melegében nekem jó lesz így is.

0: a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V sobotu 4. júla sa v slovenskom Komloši konali oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Toto dolnozemské mestečko úspešne znieslo nápor niekoľko stoviek návštevníkov z celej krajiny, ktorí prišli ukázať, čo všetko u nich ešte slovenské majú, ale aj sa stretnúť a pozhovárať sa. V obrovskom stane za kostolom sa na javisku prezentovali folklórne skupiny z Čomádu, Santova, Budapešti, Malého Kereša, Čúváru, Repašskej Huty, Veňarca, Kečoproňa, Vágašskej Huty, Sarvaša a Malého Kereša. V stánkoch naokolo sme videli tkaniny, výšivky, fotografie zo života tej, ktorej obce alebo regiónu. V Luterovom dvore pri evanjelickej fare bolo ihrisko improvizované javisko, na ktorom sa deti aktívne zapojili do predstavenia Petra Hudáka Obrúsok prestrisa. Slovenské dokumentačné stredisko zase v spolupráci so Župnou knižnicou v Bekešskej Čabe sprostredkovalo absolútne aktuálnu a pre deti veľmi zaujímavú zábavu – robotiku. Deti tam skladali a prebudzali k životu roboty, alebo ich vodili po cestách, ktorými prišli Slováci z Hornej Zeme do slovenského Komloša. K mikrofónu som si pozvala riaditeľku knižnice a dokumentačného centra celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Annu Savadošovú.
2: Každý rok sa pripojíme k tomuto programu od začiatku. Ja si myslím, že sme medzi tými prvými inštitúciami, ktoré sme založili základy týchto programov. Prvá inštitúcia bola naša, ktorá pripravila kvíz napríklad o Slovákov v Maďarsku alebo o Slovensko pre návštevníkov týchto programov. A hovorím preto v množnom čísle, lebo si myslím, že už viac rokov to robíme. Aj na tento rok sme vymysleli samozrejme aj niečo tradičné, aj niečo nové, niečo aj po maďarsky a samozrejme aj to, čo je po maďarsky, aj to sa viaže k slovenskej kultúre. V prvom rade ten tradičný kvíz, čo sme urobili a čo je nové, tak sme vypracovali kvíz o slovenskom Komloši. Toto mesto teraz oslavovalo 280. výročie svojho založenia a pripravili sme touto tematikou takú maličkú hru. A potom vždy máme niečo špeciálne pre deti. V Maďarsku, ale aj v šírom svete by som mohla hovoriť, knižnice teraz veľmi sa viažú k informatike, aj s deťmi sa hrajú v tejto téme a my sme pripravili takú hru s robotmi, kde môžu si sledovať alebo nakresliť tú cestu, ako sa na Komloš prisťahovali Slováci. Napísali sme rozprávku v tejto téme a deti si to prečítali, nakreslili na mapu túto trať a s robotmi prešli túto cestu. Musíme niečo pripraviť aj pre širokú verejnosť a ručnú dielňu sme vymysleli. A tento rok môžu si namalovať svoj vlastnoručne plátenú tašku nákupnú. A čo by sme chceli ešte ukázať, že knižnica slúži nie iba na vzdelávanie, ale aj na oddych. A zariadili sme taký malý knižničný kútik, kde si môžu sadnúť, pohodlne si posedieť, posovárať sa, aby sa si mohli trošku oddychnúť návštevníci.
1: Nedalo mi a zamiešala som sa medzi žiakov, ktorí nadšene skladali robotov.
3: Von aj týmo, je pýtim, keď roboto, tiež veľká programu znie tuďo mozogný, jobramenný, baramenný, eš je nekad.
4: Eš eť munkáči kép alapján te csinálod a figurát.
3: Igen, ilyen, hát legó fajta építésből, igen.
4: Te hanyadikos vagy, melyik iskolába jársz?
3: Harmadikos vagyok, és a szlovák iskolába járok, Békés Csabán.
4: Ti most mit csináltok? Elolvastátok, hogy a 80 család hosszú útja, hogy a tótkomlósiak hogy jöttek ide, és mit kell nektek most csinálni?
3: Robotot el kellett vezetnünk a pont, és tömbörről Tótkomlósra,
4: És akkor ti most a térképen mit csináltok?
3: Itt van gömbör, és akkor egy ilyen vastagban át kellett húznunk, hogy jutnánk el Tótkomlósig. És utána Honttól is kellett húznunk egy vonalat, hogy jussunk el Tótkomlósig. Utána a robot is eldöntött.
4: Csináltátok már ilyet az iskolában?
3: Nem.
4: De van robotika iskolában?
3: Igen.
5: Kerté Zoltán vagyok, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese. Ide most két dolgot hoztunk. Kaptuk egy meghívást erre a szlovák napra, és az volt, hogy valami robotika foglalkozást készítsünk, és az egyik szervezővel közösen írtak egy történetet, egy rövidített történetet, hogy hogyan vándoroltak a szlovákok Tótkomlósra. Mi meg hoztuk a kis robotjainkat, amivel ezt a vándorlást térbelivé tudtuk tenni, meg a gyerekeknek akkor egy kis interaktív foglalkozás formájában meg tudjuk ezt mutatni. Van egy szövegértési feladat, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és ebből kell felépíteni utána az asztalt kis házakkal, templommal, erdővel, és a robotot meg kell tanítani, hogy merre menjen.
4: Fiúk közben csinálnak maguk egy nagy robotot, összeépítik, mintha Lego kockákból.
5: Igen, a másik két asztalon pedig, mivel Csabáról jöttünk, ezért Munkácsi Mihály festményeit hoztuk el, amelyeket meg sikerült robotokkal valósítanunk, tehát egy ilyen háromdimenziós térbe kilépett figurák vannak, amik festményeken szerepeltek eredetileg, és megmozdítjuk őket. A feladatuk meg kell építeni a robotot, fel kell programozni, és utána lényegében egy ilyen egyszerűsített formában a festmény megjelenik.
1: A teraz už počúvajme, s čím vystúpil v gala programe Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku v Slovenskom Komloši slovenský národnostný spevácky zbor a citarový súbor z Malého Kereša. Skupiny boli založené v roku 1976 a počas uplynulých 10 ročí prešli mnohými zmenami. Členovia spevokolu sa venujú pestovaniu miestnych slovenských ľudových tradícií. Vlani ich celoštátny odborný zväz KOTA ocenil mimoriadnym kvalifikačným pásmom.

0: Ako som už hovorila, okolo Veľkého stanu, kde prebiehal gala program Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, boli rozostavené stánky, v ktorých sa predstavili jednotlivé regióny a osady obývané Slovákmi. Mohli sme v nich obdivovať fotografie dokumentujúce minulosť i prítomnosť, krojované bábiky, špeciality gastronómie alebo miestnej histórie.
1: Ja som Maria Jakobova z Čomádu. Tam som sa narodila. Už nevieme to po slovensky. Rodičia dobre hovorili. V škole sme sa učili.
2: Dokedy bolo vyučovanie na Čomáde po slovensky?
1: Po slovensky ešte 1980.
2: Iš mi to stáka v Čomáde, jak ere o noďnopra.
1: Ja ho stúka Čomáde. Nevedeteš i plete, i
2: to. Fotokon, vano, falu múzeum.
1: Igen, a falu múzeum az eredet csomagi tárgyakhozom berendezve, nagyon szép, és de rendezvényeket tartunk, most volt baba kiállítás, a környékbeli szlovák települések elhozták a babáit, 95 babát mutattunk, gyönyörűek voltak, a csomagi pluszlikokat hoztuk, falvédőket. Hát van nekünk nagyon sok mindenünk, de nem tudtuk, hogy milyen helyünk lesz, hogy mit tudunk kiállítani. Azért gondoltuk, hogy ez egy kicsikét azért úgy reprezentálja a Csomádot, az egy új iskola, az most épült, óvoda, bölcsöde, úgyhogy most elég sok minden épült. Ugye sok a betelepülő, 600-700 lakosa volt Csomádnak, de most 1900, de nem volt előnyünkre. Pesthez közel vagyunk, és kiöregedett volna.
2: És mi van most Szlovák a Csomádon? Van
1: az óvodában van egy oktatás, hát nem oktatás, inkább nevelés, szlovák nevelés, a születi mulatság van, az minden évben megrendezzük. Én most második éve vagyok a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, és hát itt próbáltam a táncsoportot újra szervezni, úgyhogy most több fogok bemutatkozni. Hát én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, aztán meddig bírja az erőnk, azt nem tudom. Tavasszal kezdtünk el, előtte csak a szlovák ének, tehát inkább énekkar volt, de most, hogy legyen egy kicsit mozgalmasabb, mint a lányok is. Hát ők is már ilyen 50-60-as korosztály, de egy ilyen lassú kis
2: szlovák
1: dalra, igen. Egyébként a szlovák dalokat, azokat az annyit meg az iskolába tanulták, tehát olyan dalokat hoztunk, amit Csomádban énekeltek.

0: V stánku Novohradsko-Heveřského regiónu bola vedúca Veňareckého regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Terézia Nedelická.
1: Az asztalnak az egyik része, az egy vanyarci menyasszony, egy nagyon régi stílusban, mert ugye tudjuk, hogy az első menyasszonyaink azért feketében, sötétben voltak. Viszont fotókon ábrázolom a vanyarci menyasszonyi korszakokat, három volt, és ez nagyon ritka, sőt talán egyedülálló, hogy népviseletünk egészen 1972-ig bírta magát menyasszonyi viseletben, mert egyébként maga a népviselet a mindenkori, a mindennapi az még ma is ugye él, tehát járnak idősek népviseletbe. Viszont az, hogy a menyasszony a sötétből átváltott a fehérre, majd a fehér még egy speciális kanyart vett, és akkor már a fátyolos, mirtuszkoszorús fejdíszel, és nem a pártával, nem a kalászos koszorúval jelent meg, de még mindig sokszoknyás viselet volt az asszonyokon. A férfiakon már lehet érezni, hogy ők hamarabb elhagyták, viszont három ilyen mennyasszonyi korszakot tudunk megkülönböztetni. Az asztal másik végében mi Heves megye, ugye Nógrád és Heves, itt Kisnána viseletét hoztuk, és lehet látni, hogy mennyire különböző még akkor is, hogyha most úgy néz ki, hogy kicsit színesebb, de ők is azért egy bizonyos ünnepi, sötét tónusú, viszonylag egyszerű szabású, fején is a mennyecskének a kendő megkötése is viszonylag egyszerű, de hát ez az ős stílusuk, és ez egy ünnepi templomi viselet. És így gondoltuk, hogy a két megye így van képviselve. Azon kívül már másodízben van, hogy a magyarországi szlovákok napján, illetve a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napján egy kis játékra is invitáljuk a kicsiket, nagyokat, és ebben Vanyarc mindig be, vagyis a régióközpont mindig benne volt. Most például a gyógynövények köré csoportosítottuk a kérdéseinket. Három zsákocskában háromféle gyógynövény, illatra meg kellett különböztetni, ez is pontot jár. Hát ugye a haluska szaggató lapátka, a lopatka, az nálunk ugye mindennapos eszköz, ha úgy vesszük, Haluska Fesztivál például. Tehát róla készítettünk egy fotót, és azt puzzlebe kellett kirakni. De azért nem engedtük el egykönnyen a jó népet, meg kellett dolgozni nekik ezért a pecsétért, mert még rákérdeztünk a jutúróra, rákérdeztünk, hogy például mennyi tojás kell az igazi strapacskába. Tudják-e szlovák megfelelőjét a magyar gyógynövényeknek? Körülbelül így. És jó volt a visszajelzés, mert egymást küldték ide, hogy érdekesek a feladatok. Na most azt meg kell hagyjam, hogy nagyon jó szívűek és jó lelkűek voltunk. Mindenkinek odaadtuk a pecsétet, hiszen...
2: Ez játék.
1: Hát ez játék, így van. Tehát nem vettem véresen komolyan, bár úgy készültem, hogy véresen komoly leszek, de nem.
0: A s čím vystúpili v gala programe Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku Veňarčania?
1: Viktor Konrád, ugye Nagajdi Hraď Romhányi, és vannak szlovákiai felmenői is, ő szuper.
2: Honnan van a Duda a Vanyarcon?
1: Na, nem csak a Vanyarcon, hanem a Nógrád megyében, tehát határon innen és túl, mindegy, hogy a palócokat nézzük, vagy a szlovákokat, tehát a legősibb hangszer, amire táncoltak, énekeltek, lakodalmakban is használták, az a Gajdi volt, vagyis a Duda. Kiszorította utána a harmonika, mert egy komplexebb hangzást adott, és ugye két dudás egy csárdában nem fér, tehát nem is lehetett több hangszernek ott lenni. Meg hát valahogy ugye az új stílus hozta magával, rengetegen harmonikáztak, és vasárnap délután összegyűltek a legények harmonikával, lányok jöttek, énekeltek, táncoltak. Lakodalmakba pedig utána átvette a cigányzenekar ezt a feladatot egészen a 1972-ig biztos, addig, amíg a népviseletes mennyasszonyaink voltak, ott cigányzenészek zenéltek. Tehát így volt ez a hármas korszak a zenében is, és mi most ide a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napján, stílusosan, egy olyan örökséget hoztunk, ami a Duda, tehát én talán nem is volt még Duda ezen az ünnepségen, úgyhogy mi most egy kicsit kuriózumként megjelentünk a Dudával.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 11-e szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

Mai összeállításunkban a görög kávézók zenei hangulatából hallgathatjuk a legkiemelkedőbb kortárs görög zeneszerzőket és előadókat.

A görög világban a legnagyobb a zene szerepe az összes többi ókori világ közül, mert itt válik először az általános műveltség részévé. A zeneit alkotó eleme a vallási szertartásoknak, a görög drámák előadásainak és az olimpiai játékoknak. A görögök szerint a zene isteni eredetű és nagy erkölcsi hatása van, amely kiterjed az emberi jellemre és viselkedésre is.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTV a 2026-ban.

Az örmény egyház holnap tartja a mi úrunk Jézus Krisztus táborhegyi színeváltozásának ünnepét Vártavárt. Krisztus színeváltozása az örmény egyház 5 kiemelkedő ünnepének egyike. Az egyik legkedveltebb és legboldogabb ünnep. Vártavár ünnepe összefügg a vízözönnel és Noé bárkájának kikötésével. Vártavár valójában ősi örmény ünnep. Krisztus előtt a pogány örmények ünnepelték, ezért őrizték meg az ünnep pogány szokásait. Vizet öntöttek egymásra, galambot reptettek. Vártavárt zarándoklatokkal ünnepelték a híres hegyi vizek szentélyeibe. Különösen figyelemre méltó volt a musi Szent Garabet kolostori zarándoklat, amely nem csak a keresztény hitről, hanem a nemzeti odaadásról is tanúskodott. A musi Szent Garabet kolostort a legenda szerint Grigor Luszavorics alapította. Halála után a holttestét a Szent Garabet nevű kápolna alá temették. A Szent Garabet templom nem csak egy templom, hanem templomok egész sora, melyek szentélyek csoportját alkotják. A Vártavár ünnep alkalmával az emberek gabonát gyűjtöttek a mezőkről, és elvitték a templomba, hogy megáldják őket, hogy megvédjék a mezőket a jégesőktől és a károktól. A lányok sokszínű virágcsokrokat, főleg sárga virágokat gyűjtöttek, és titokban éjszaka a rokonok vagy szomszédok udvarára vetették őket. A búzából csokrokat, kereszteket szőttek. Vártavár ünnepén a fiatalok mágiákat gyújtottak, és csoportos tánccal köszöntötték a tűz körüli hajnalt. A táncokat dalogjátékok kísérték. Reggel a lányok házról házra jártak, ajándékokat kapva az adományozott csokrokért cserébe. Vásárokat, kirándulásokat és körhintákat rendeztek a hegyekben. A Vártavár ünnep fontos szertartása a galambreptetés volt. A Vártavár ünnep leggyakoribb szokása az, hogy vizet öntenek egymásra, melyet a mai napig megőriztek. Reggel fiatal vagy idős, nő vagy férfi, öreg vagy gyermek, ismerős vagy idegen, vödörben és különböző edényekben öntözik egymást. Senkit sem sért meg a másik. Az emberek boldogok és kedvesek ezen a napon. Ez az év legjobban várt és legkedvencebb ünnepe a gyermekek és fiatalok számára.